kelenye, kani samama. Jode kelenye, kelenye. Jode kelenye, kani samama. Jode kelenye.